0: szerzett.
1: Hit Rádio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.